0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot. Közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógus

0: sok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
1: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
0: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Segítség a túlsúlyos betegeknek. Még lehet jelentkezni a szemétszedési akcióba. 2 milliárdos büntetés érkezett. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Változik a túlsúlyos betegek műtéti várakozásának rendje. Egy tavalyi szabályozás szerint a csípő és tért protézis operációra készülő, meghatározott testsúly feletti betegeket külön kezelték a várólistán, és a beavatkozás csak fogyás után történhetett meg. Ez az előírás 1-2 héten belül megváltozik, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető elmondta, hamarosan a kórháznak kell mérlegelnie, hogy elvégezhető-e a műtét, és ha egy intézmény nem vállalja azt, akkor a beteget centrumkórházba irányíthatják. Meghosszabbították a Teszed akció jelentkezési határidejét. Vasárnap éjfélig lehet bekapcsolódni az ország legnagyobb szemétszedési programjához, amelyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek meg. Az alkalomra önkénteseket vagy gyűjtési pontszervezőket várnak. A cél az illegális hulladék felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Gigabírság a cégeknek, már 2 milliárd forint büntetést szabott ki idén a versenyhatóság. A hatalmas összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A hivatal arról számolt be, hogy a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forintot fizetett vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak, a GVH eljárásainak eredményeként. Kiderült, 6 új kartelleljárás is indult, ezekben több

0: mint 250 vállalkozás érintett. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBIH, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növény és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
1: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
0: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes keddet mindenkinek. Remélem ezt egy kellemetes hétfő este és egy kedd hajnal előzte meg, vagyis mindenki tudott pihenni, kivétel akik éjszakáztak, nekik majd most kívánom a jó pihenést. Időjárásunk marad őszies, kellemetesen napfényes, az eső megint elfelejtett egy kicsit erősebben mocorogni, úgyhogy akinek vannak kapcsolatai, azért szóljon odafönt, mert ennek így megint nem lesz jó vége. Kaptunk egy kis termékmintát itt a elmúlt hetekben, egyszer-kétszer, de hát nem lehet ennyi, mégiscsak ősz van. No, kérem tisztelettel, utakon vigyázzunk, szeptember 22-e a dátum, én már felcsaptam a krónikákat, úgyhogy lesz itt ma szó mindenről is. Mérföldköves albumról, Amerika meghódításáról, de még arról is, hogy kilopta el Bono napszemüvegét. Jó? És természetesen majd megnézzük, hogy a születésnaposok mely híres, neves rockzenésszel, avagy más jelentős értékeket képviselő hölgyel vagy úriemberrel tudnak eldicsekedni. Na, 103.9 Rock FM? Mondtam, hogy zenélünk is közben? Elfelejtettem volna? Hát, ezt azért merem megengedni, mert remélem már mindenki tudja. Úgyhogy majd nem sokára Dynamit, Bon Jovi kezdésnek meg Toto. Jó reggelt!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Félpályás korlátozásra kell számítani a 22. kerületben a Haraszti úton, lezárásra Péter Apostol utcában. Még sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál. És ugye új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, és még mindig szeptember 22, úgyhogy ne felejtsük el a Móriczokat. Hát ha valaki esetleg ismer Armidát, esetleg Armillát, őket is lehet a mai napon köszönteni. Na, és akkor nem sokára egy kis rock történelem, de persze mindez csak a hírek után, amikor majd jönnek Van Halenék is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot, közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámla számot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
3: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 000 résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
2: A felhőátvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

107.9 Rock FM és kellemetes keddet kívánok mindenkinek továbbra is. Ne nézzük, szeptember 22. Hát először is Ziggy Stardust nekivágott Amerikának, vagyis David Bowie Clevelandben elindította első észak-amerikai turnéját, amellyel bemutatta az Egyesült Államoknak a legendás és teátrális Ziggy Stardust karaktert. Ez ugye 1972. Aztán egy picit később, 1992-ben a főnök unplugged-olt, vagyis rögzítette Bruce Springsteen unplugged koncertjét, ám a műsor koncepciójával teljesen szembe menve úgy döntött, hogy elektromos hangszerekkel játszott. Így az epizód végül MTV Plugged néven futott le. És 1998-ban Rob Zombie sokkolta a rajongókat, amikor e napon hivatalosan is bejelentették a népszerű együttes White Zombie feloszlását. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Félpályás korlátozásra kell számítani a 22. kerületben a Haraszti úton, lezárásra a Péter Apostol utcában. Még sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál, és ugye új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, kapar a torkom!
2: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
3: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri. Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérumot, és 30% kedvezményt kapsz együttes vásárlás esetén. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse az új Carglass szervizt Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Segítség a túlsúlyos betegeknek. Még lehet jelentkezni a szemétszedési akcióba. 2 milliárdos büntetés érkezett. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Változik a túlsúlyos betegek műtéti várakozásának rendje. Egy tavalyi szabályozás szerint a csípő- és térdprotézis operációra készülő, meghatározott testsúly feletti betegeket külön kezelték a várólistán, és a beavatkozás csak fogyás után történhetett meg. Ez az előírás 1-2 héten belül megváltozik, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető elmondta, hamarosan a kórháznak kell mérlegelnie, hogy elvégezhető-e a műtét, és ha egy intézmény nem vállalja azt, akkor a beteget centrumkórházba irányíthatják. Meghosszabbították a Teszed akció jelentkezési határidejét. Vasárnap éjfélig lehet bekapcsolódni az ország legnagyobb szemétszedési programjához, amelyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek meg. Az alkalomra önkénteseket vagy gyűjtési pontszervezőket várnak. A cél az illegális hulladék felszámolása és a környezet tudatosság erősítése. Gigabírság a cégeknek, már 2 milliárd forint büntetést szabott ki idén a versenyhatóság. A hatalmas összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A hivatal arról számolt be, hogy a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forintot fizetett vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak, a GVH eljárásainak eredményeként. Kiderült, 6 új kartell eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növény és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
12: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
11: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM békés közlekedés, mindenkinek kellemetes keddet, kedves Móriczok, boldogot a mai napra, jó, remélem a munkahelyén senki nem fog túlterhelődni. Én pedig nem sokára megnyugtatom azokat, akik esetleg hosszú évek óta forgolódtak álmatlanul, azon törve a fejüket, hogy vajon egykoron kilopta-e Bono napszemüvegét. Na jó, de addig is zenélünk, itt a Survivor.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

99 Rock FM, remélem jó az irány, kellemes a tempó. Szóval 1999-ben e napon ellopták Bono napszemüvegét. Hogy mi történt pontosan? Hát ugye Bono a védjegyévé vált kék légy stílusú napszemüvegében érkezett a pápai meghallgatásra. Ahogy később a frontember felidézte, észrevette, hogy a katolikus egyház fő, aki nem volt más akkor, mint második János Pál, folyamatosan is merően bámulta a szemüvegét. Bono kissé feszélyezve érezte magát, mert azt hitte, hogy tiszteletlenségnek hat a kiegészítő, ezért levette. Amikor azonban bemutatták őket egymásnak, a pápa még mindig a kezében tartott szemüvegre fókuszált, végül egyszerűen elvette tőle, felpróbálta, és széles mosoly az arcán pózolt benne a jelenlévő fotósoknak. Bono a visszaemlékezéseiben viccesen igazi komédiásnak nevezte második János Pál pápát, ezért a zseniális húzásáért is. A találkozón végén egyébként a szemüveg ott is maradt az egyházfőnél ajándékként. Úgyhogy így, kérem tisztelettel, azért az menő, amikor az ember napszemüvegét a pápa nyúlja le. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, kedves születésnaposok, boldogot, ragyogó kis keddet mindenkinek, aki szeptember 22-én jötte világra. Na de mindjárt kiderítjük, hogy kivel lehet eldicsekedni. Jó, de persze előtte kapunk némi információt, aztán megjön az AC/DC.
0: Tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Országos programmal segítenék a fogyatékossággal élőket. Vonzó a vízi közmű pályázat. Készüljünk a fűtési szezonra. A mikrofonnál Gál Ildikó. Zöld jelzést kapott az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési terve. Elfogadták azt. Idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat, a koncepció, a megvalósítás nagyjából 9 milliárd forintba kerül. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget nyújt. A kezdeményezésben hangsúlyos szerepet kap a prevenció, az önrendelkezés alapelve, vagy a cselekvési tér biztosítása. Rekord jelentkezés volt a vízi közmű pályázaton itthon. A szeptember 15-i megnyitás után olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a beérkezett igények rövid idő alatt több mint 170%-kal meghaladták a rendelkezésre álló összeget, ezért a felhívást le kellett zárni. Gajdos László miniszter szerint a magyar vízhálózat átlagosan csaknem 52 éves, ezért az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítéséhez a jövőben is jelentős forrásokra lesz szükség. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Érdemes megnézni a kéményünket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre.
2: Elfordulunk a szakmánktól. Egy hazai felmérés szerint minden második magyar dolgozó váltott már pályát. Az adatok alapján 10 munkavállaló közül 3 gondolkozott el komolyan azon, hogy elhagyja hivatását, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2-nek nem volt ilyen indítatása. Szeptember 30-áig tart a jelölés az év hős kutyája díjra. Különlegesen képzett kutyák, például vakvezető, terápiás, mentő és segítő kutyák érdekes vagy tanulságos történeteit lehet beküldeni. Az elismerés sorsáról a közönség szavazatai alapján döntenek. A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, boldogot, kedves ma születettek. Mondok én egy hölgynevet, úgy hívják őt, hogy Joan Jett. 1958-as a dátum, a rock and roll úttörő fene, hát hölgye, mert nem feltétlenül gyereke, mert az félreértésre adhat okot. Kifejezetten úttörő női alakja, akit gyakran neveznek a rock and roll királynőjének is, de hát ezeket a címeket sokszor haigálják könnyelműen. A punk rock keresztanyjaként is emlegetik. Tagadhatatlan, hogy karrierje során elég szép számmal döntögette le a falakat. Egy olyan korszakban, amikor a rock zenét ugye kizárólag a férfiak uralták, művelték. Mindössze 16 éves volt, amikor Cherry Curry énekesnővel, Lita Ford gitárossal és Sandy West dobossal megalapította a The Runaways nevű formációt. Ez volt az első olyan kizárólag tini lányokból álló hard rock punk zenekar, amely saját maga írta a dalait és játszott a hangszereken. A Cherry Bomb című dalú generációs himnusszá vált és óriási sikert aratott, különösen Japánban. Ez a korszak volt 70-től 79-ig. Aztán miután a Runaways feloszlott, szóló karrierbe kezdett, de a kiadók sorra utasították el. 23 kiadó mondott nemet. Ekkor menedzserével, Kenny Lagunával megalapította saját független kiadóját, a Blackheart Recordsot. Ezzel ő lett az első női előadó, aki saját rock kiadót vezetett, és 1981 megalakította Joan Jett and the Blackhearts formációt, és kiadta az I Love Rock and Roll című albumot, bizonyítva, hogy apjátok be! A címadó dal 7 hétig vezette a Billboard toplistáját, és a mai napig az egyik legismertebb rock himnusz a világon. Egyébként 2015-ben iktatták be Joan Jettet a Rock and Roll hírességek csarnokába. 103.9 Rock FM, hát vele lehet ünnepelni, kedves ma születettek. És meghallgatjuk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat, továbbra is útszűkület a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a belső szakaszon. Lezárás a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződésében, és lezárás a 3. kerületben a Szentendrei út szerviz útján. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: tüneteinkre. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
0: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Nem kell kérni a dízel támogatást, autómentes nap van, jön a kutatók éjszakája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
9: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
8: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: Hey, stupid!
1: 103.9 Rock FM, boldog névnapot, kedves Móriczok, mondom ezt így 8 óra után, szeptember 22-én, ami nem véletlen, mint ahogy az sem, hogy hamarosan majd azért egy másik szülőnapost is megemlítünk, hölgyebb ki az elsőbség, Joan Jettről már szó volt, de hát, ha valaki a ma születettek közül szeretne duplán dicsekedni, addig is viszont zenélünk, majd korál, jön az In Excess, kezdésnek meg Status Quo.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

9 Rock FM, kellemetes kedvet mindenkinek és boldogot, aki ma ünnepel. Az egyik híres nevest már elmeséltük, Joan Jett, de van itt egy másik is. Ő viszont úriember, picit korosabb, 51-es születésű, a Deep Purple egykori, valamint a Whitesnake alapító frontembere, David Coverdale, a rock történelem egyik sokadik legkarizmatikusabb hard rock énekese, összetéveszthetetlen, rekettes hangú dalszerzője, két gigantikus zenekar élén is állt, amelyek alapjaiban határoztak meg a műfaj arculatát. Ugye 73 és 76 között a Deep Purple korszak 21 évesen szinte tök ismeretlenként egy észak-angliai butik eladójaként küldött be egy demo kazettát a Deep Purple-nek. Ian Gillan távozása után a zenekar azonnal beválasztotta, amivel kezdetét vette. Ugye a legendás felállás, 3 zseniális stúdióalbumot rögzített a bandával. Aztán miután a Deep Purple 76-ban feloszlott, Coverdale saját szóló projektjéből megalapította a Whitesnake-et. A zenekar története ugye két jól elkülöníthető sikeres korszakra oszlik. Ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, ez egy kicsit ilyen nyersebb, rhythm and blues alapú rockot játszott kis korszak olyan dalokkal, mint a Here I Go Again eredeti verziója. Aztán ugye 87-ben jött a glammel is, mondjuk így a glam metal robbanás, Coverdale teljesen megújította a zenekart, mind külsőleg, mind zeneileg. Az 1987 című albummal letarolták az MTV-t és Amerikát. És hát aztán 91 és 93 között, amikor a Whitesnake a 90-es évek elején pihenőre vonult, Coverdale összeállt a Led Zeppelin zseniális gitárosával, Jimmy Page-el, és közös projektjük a Coverdale and Page album óriási kritikai és közönség sikert aratott. A rajongók imádták, ahogy Coverdale Robert Plant-szerű éneke és Page súlyos riffjei egymásra találták. 2016-ban iktatták be őt is a Rock and Roll hírességek csarnokába. 103.9 Rock FM? Na, zenéjük!

0: Fél kilenc jönnek is a szokásos helyen az információk, aztán pedig arról, hogy bizony Bruce Springsteen nem teketóriázott, bedugta. Hát, illetve inkább úgy mondom, hogy visszadugta. Hogy ne legyenek félreértések. Na, majd erről, és közben jön majd az Aerosmith meg a Rainbow.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Változik a várólista szabályozás, tart a jelentkezés a szemétszedési akcióba. 2 milliárdos büntetés a GVH-tól. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változik a túlsúlyos betegek műtéti várakozásának rendje. Egy tavalyi szabályozás szerint a csípő és térdprotézis operációra készülő, meghatározott testsúly feletti betegeket külön kezelték a várólistán, és a beavatkozás csak fogyás után történhetett meg. Ez az előírás 1-2 héten belül megváltozik, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlésben. A tárcavezető elmondta, hamarosan a kórháznak kell mérlegelnie, hogy elvégezhető-e a műtét, és ha egy intézmény nem vállalja azt, akkor a beteget centrumkórházba irányíthatják. Meghosszabbították a Teszed akció jelentkezési határidejét. Vasárnap éjfélig lehet bekapcsolódni az ország legnagyobb szemétszedési programjához, amelyet idén október 12-e és 18-a között rendeznek meg. Az alkalomra önkénteseket vagy gyűjtési pontszervezőket várnak. A cél az illegális hulladék felszámolása és a környezettudatosság erősítése. Gigabírság a cégeknek, már 2 milliárd forint büntetést szabott ki idén a versenyhatóság. A hatalmas összeg már be is folyt a központi költségvetésbe. A hivatal arról számolt be, hogy a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forintot fizetett vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak a GVH eljárásainak eredményeként. Kiderült, 6 új kartell eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növény és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
2: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, remélem mindenkinek jó az irány, szóval hát ugye emlékszünk, az MTV megalkotta zseniális, emblematikus műsorát, aminek nagyon sokat köszönhetünk mi nézők, meg az alkotók is, ez volt az MTV Unplugged, vagyis erősítő kihúzva és csak akusztikus. Na hát elérkezett a pillanat 92-ben, amikor meghívták Bruce Springsteent. És ez a fellépés azóta is az egyik legkülönlegesebb és legvitatottabb epizód az MTV Unplugged történetében, ugyanis Bruce Springsteen teljesen átírta a műsor alapszabályait. A műsor lényege az lett volna, hogy akusztikus hangszerek. A Springsteen eredetileg megpróbált eleget tenni a kérésnek, és kísérő zenekarával el is kezdték próbálni a koncertet. Az eredménytől azonban egyáltalán nem volt elragadtatva, és úgy érezte, hogy a dalok akusztikusan erőtlenek, unalmasak, a próbák pedig frusztráltak. Nagyon viszkedtek az egésztől. Mivel nem akart egy olyan produkciót színpadra minni, amivel nem tudott azonosulni, ezért radikális döntést hozott. A felvételt még stílusosan egy szál akusztikus gitárral nyitotta meg, elénekelte az akkor még kiadatlan Red Headed Woman című dalt. A második számtól kezdve azonban szó szerint bedugta az erősítőket, tehát áram alá helyezte a hangszereket, és a zenekarával egy teljes értékű, hangos, elektromos rockkoncertet nyomott le. Hát mondani se kell, hogy az MTV producereinek hirtelen azt sem tudták, hogy mit évők legyenek, hiszen a produkció teljesen szembe ment a csatorna legsikeresebb márkájának koncepciójával. Végül mégis zseniális marketing húzást csináltak a helyzetből. Az adás borítóján és grafikáin az Unplugged felirat első két betűjét egyszerűen áthúzták egy piros X-el, és a műsor In Concert MTV Plugged néven került adásba 92. novemberében, majd jelent meg koncertlemezként 93-ban. Hát így, ez mutatja azt, hogy igazából a zsenialitás mindig utat tör magának, meg hát a pénz az pénz, tehát a producerek szempontjából Bruce Springsteen egy igazi kassza siker volt, nem fogjuk neki azt mondani, hogy te, Bruce, húzd ki, hanem hagyták, hogy dugja be. 103.9 Rock FM, na az elejünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Félpályás korlátozásra kell számítani a 22. kerületben a Haraszti úton, lezárásra a Péter Apostol utcában. Még sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójánál, és ugye új kerékpáros és parkolós sáv a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: botlót. A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
0: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Bármikor jöhet a PAK. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Segítik a fogyatékossággal élők önálló életvitelét. Népszerű a vízi közműpályázat. Készülhetünk a fűtési szezonra. A mikrofonnál Gál Ildikó. Zöld jelzést kapott az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési terve. Elfogadták azt. Idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat. A koncepció, a megvalósítás nagyjából 9 milliárd forintba kerül. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget nyújt. A kezdeményezésben hangsúlyos szerepet kap a prevenció, az önrendelkezés alapelve, vagy a cselekvési tér biztosítása. Rekordjelentkezés volt a vízi közműpályázaton itthon. A szeptember 15-i megnyitás után olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a beérkezett igények rövid idő alatt több mint 170%-kal meghaladták a rendelkezésre álló összeget, ezért a felhívást le kellett zárni. Gajdos László miniszter szerint a magyar vízhálózat átlagosan csaknem 52 éves, ezért az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítéséhez a jövőben is jelentős forrásokra lesz szükség. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: Érdemes megnézni a kéményünket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, oda automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzéssel.
9: Elfordulunk a szakmánktól. Egy hazai felmérés szerint minden második magyar dolgozó váltott már pályát. Az adatok alapján 10 munkavállaló közül 3 gondolkozott el komolyan azon, hogy elhagyja hivatását, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2-nek nem volt ilyen indítatása. Szeptember 30-áig tart a jelölés az év hős kutyája díjra. Különlegesen képzett kutyák, például vakvezető, terápiás, mentő és segítő kutyák érdekes vagy tanulságos történeteit lehet beküldeni. Az elismerés sorsáról a közönség szavazatai alapján döntenek. A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! Indul egy újabb óra!

103.9 Rock FM, ne feledjük a Móriczokat, meg a biztonságos közlekedést. Jó nem sokára majd Smash Mouth, Tátrai Band, ez pedig itt már a Nirvana.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem kell igényelni a dízel támogatást, autómentes nap kezdődött. Hamarosan itt a kutatók éjszakája, a mikrofonnál Gál Ildikó. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámla számot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. 22 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. A lehűlés mérsékelte a parlagfű pollen koncentrációját, ami azonban még mindig sok felé magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, egy jó kedd, na, hát még azért a hét elején vagyunk, új sikerek várnak ránk, új kihívások, úgyhogy ebben a szellemben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, még online streamen is bizony, mert lehet, mert megtehetjük www.rockradio.hu, itt megtalál bennünket mindenki, aki szereti a rockot, és mindenki szereti a rockot, és mindenki szereti például a ZZ Top együttes. Hát velük kapcsolatban szomorú hír érkezett idén augusztusban, mert hogy 77 évesen meghalt Frank Baird, a ZZ Top alapító tagja és dobosa, tehát halálával a világhírű bluesrock együttes eredeti felállásából már csak Billy Gibbons gitáros énekes maradt életben. Hát most jöjjön egy olyan dal, amely tiszta ZZ Top eszencia, 3 perc sincs, 12 ütemes blues, egy riff, egy kétértelmű szó, és kész. A ZZ Top Tas című dala 1975-ben jelent meg a Fandango című albumon, és egy tökéletes példa arra, hogy egy rock klasszikus megírásához néha nem kell hónapokig szenvedni, elég egy hangpróba, egy kis jammelés, néhány perc, és már kész is van. ZZ Top Tas.

103.9 Rock FM-ben jöhet a Van Halen és a Can't Stop Loving You, amely dal 1995-ben jelent meg a Balance című albumon, és tulajdonképpen egy produceri kérésből született. A lemez producere Bruce Fairbairn úgy érezte, kellene még a lemezre egy kicsit poposabb, rádióbarátabb dal, Eddie Van Halen pedig ahelyett, hogy elkezdett volna a régi ötletek között keresgélni, egyszerűen leült és írt hozzá egy teljesen új zenét. Az eredménye a Van Halen egyik legdallamosabb, Sammy Hager korszakbeli felvétele lett, és még egy kis zenei főhajtás is elbújt benne. A cím természetesen eszünkbe juttathatja Ray Charles híres I Can't Stop Loving You című dalát, és ez egyáltalán nem véletlen. Sammy Hager konkrétan ki stole Ray Charlesnak a szövegből, majd ha meghallgatjuk, akkor majd ezt is jegyezzük. Hey Ray, what you said is true. A dal végül a Balance legsikeresebb kislemeze lett Amerikában, a Billboard 630. helyéig jutott, és ezzel egy korszak végét is jelenti, mert ez lett a Van Halen utolsó dala, amely bekerült az amerikai top 40-be. Hát mi is nagy áhítattal hallgatjuk. Van Halen, Can't Stop Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93 Rock FM, hát jöjjön az egyik legnagyobb kedvenc dalom, ez pedig a Stone Temple Pilots Plush című felvétele. Hát nem csak az enyém egyébként, mert hogy ez változtatta meg a zenekar pályafutását úgy, ahogy volt. Egyik pillanatra a másikra a klubokból teltházas arénákba kerültek, és aztán innentől sztárok lettek. A dal szövegét egyébként Scott Whelan frontember egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy elrabolt és meggyilkolt fiatal lány történetéről szól. Whelan később azonban elmondta, hogy a Plush valójában nem erről az esetről szól, hanem egy elveszett, megszállott kapcsolat metaforája. Ez a kettőség adja a dal titokzatos és nyugtalanító hangulatát. Érdekesség, hogy a kiadó eredetileg ezt a számot szerette volna első kislemezként megjelentetni, a zenekar azonban tudatosan ellenezte. Attól tartottak, hogy egyetlen óriási sláger után könnyen egy slágeres zenekarként könyvelhetik el őket, ezért a Plush csak a második kislemez lett, sőt még az albumon is a 9. helyre került. A stratégia bevált, így is óriási siker lett, ha már jó, és hosszú távon megalapozta a zenekar karrierjét. Stone Temple Pilots, Plush.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Ragyogó mosoly, csillogó ajkak? Most együtt még jobban megéri! Vásárolj szeptember 21-e és október 2-a között a Rossmannban Nora Beauty szájfényt és Colgate Max White Van fogkrémet vagy fehérítő szérum.

0: Tud vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rokrajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát igen, jó kedv van, hát itt elég gyorsan megy ez a hét, sőt, hát elég gyorsan megy ez a hónap, ugye 22-e van, és tulajdonképpen már csak egy 7 nap, vagy jó 8 nap van hátra a hónapból, mert ugye 30 napos, hát én lassan, de biztosan megyünk ki a szeptemberből, én nagyon remélem, hogy azért még októberben is marad egy kicsit a vénasszonyok nyara, és hát tudunk egy kicsit pezsegni így a legjobb rockzenékkel. www.rockradio.hu itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, és lehet hallgatni most akárhogyan a Status Quo dalát, mégpedig a Rockin' All Over the World-ot, amely nem is az övék egyébként, hanem a Creedence Clearwater Revival egykori frontembere John Fogerty írta, és 1975-ben kiadta, és Amerikában egészen a Billboard 600

27. helyig jutott vele, aztán két évvel később, 77-ben jött a Széruszkó, fogta a dalt, adott neki egy jóval súlyosabb bugirokkos hangzást, és gyakorlatilag kisajátította magának, mert ő mindenki neki tulajdonítja ezt a felvételt, annyira sikeres lett. Hát akkor Status Quo, Rockin' All Over the World.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, Who Are You? Ez a The Who együttes egyik legismertebb dala és legnagyobb slágere, és egyben egy korszak lezárása. Az 1978-as album volt Keith Moon utolsó stúdiólemeze, hiszen a legendás dobos néhány héttel a megjelenés után mindössze 32 évesen meghalt. A dal ötlete egy egészen különös éjszaka után született. Pete Townshend a Sex Pistols két tagjával, Steve Jones-szal és Paul Cook-kal mulatott Londonban, majd hajnalban egy szóhói kapuájban találta magát. Egy rendőr ébresztette fel, aki felismerte, és végül elengedte azzal a feltétellel, hogy képes hazasétálni. Ez az élmény ihlette a Who Are You szövegének alapját, egyfajta önvizsgálatot arról, hogy ki is az ember valójában a hírnév, a káosz és a rock and roll közepén. Érdekesség, hogy a stúdió felvételen hallható zongorát nem a zenekar valamelyik tagja, hanem Rod Argent, a Zombies és az Argent billentyűse játszotta fel, ami tovább gazdagította a dal különleges hangzását, és egyébként a Las Vegas-i helyszínelők, vagyis az eredeti helyszínelők sorozat főcím zenéjeként is ismerős ez a dal, szóval több generációban is megállja a helyét. Ez a The Who és a Who Are You?

93.9 Rock FM és az Oasis ugye 2024-ben behúzta a váratlant, így az év végén úgy gondolták a Gallagher alapító testvérek, hogy ők most akkor kivékülnek, és 2025-ben ugye végig turnézták az egész, hát nem az egész világot, de azért úgy turnézgattak, na és eléggé durván nagy igény volt a turnéjukra, és hát aztán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nemrég bejelentették, hogy most újabb 38 koncertet terveznek 2027-re. A turné jövő májusban indul, rögtön 5 koncerttel a glasgowi Celtic Parkban, aztán jön 11 este Manchesterben, és most végre a kontinentális Európa sem maradt ki, többek között Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Rómában és Párizsban is fellépnek, és Párizs különösen érdekes állomás lesz, mert éppen ott ért véget az Oasis előző története. 2009-ben egy fesztiválon már nem léptek színpadra, miután a Gallagher testvérek a backstage-ben összevesztek, Noel pedig még aznap bejelentette, hogy kilép a zenekarból, most 18 évvel később együtt térnek vissza a városba. Így legyen, én azt mondom, és jön az ide pasztódal, Don't Look Back in Anger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a

0: vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
1: Mindigszáraz.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

93.9 Rock FM-n azt mondja, hogy hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, amely már kedden délután folytatódik tovább. Hát jó, most már akkor mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok, már 22-e van szeptemberben, én még aztán szerintem mondom azt is, hogy december, nem sokára, úgyhogy élvezzük ki ezt az időt, használjuk ki a pillanatot, vagy fordítva, egy a lényeg, hogy hallgassuk a legjobb rockzenéket, még akár online streamen is, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, már érkezik is a Manfred Mann's Earth Band, mégpedig azzal a dallal, amelynek a címe Blinding by the Light, és kevesen tudják róla, hogy ez eredetileg egy Bruce Springsteen dal volt, mégpedig az ő 1973-as debütáló albumának egyik kis gyöngyszeméről beszélgetünk, amely már hogy a debütáló album címe Greetings from Ashbury Park NJ, és a Manfred Mann's Earth Band 1977-ben dolgozta fel, és igazából ők vitték sikerre. És tőlük hallgatjuk meg. Ez a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Bloodnak a 40. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

39 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat itt táblák jelzik. Aztán az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 3020-999-1039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni nekünk a további közlekedési információkat, köszönjük szépen, és jöjjön, akiknek jön kell, akik szeptember 1-én már jöttek ide Magyarországra, a Papp László Budapest Sportarénában, a Faith Keepers Tour keretein belül érkeztek meg a Judas Priest és a Turbo Lover.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a... Melyik? Igen, a keddi Rock délelőtt, de már kedden délután folytatódik, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát ugye az van, hogy bennünket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha pedig otthon pihizik, akkor jó pihit. Itt van velünk a Metallica, akik itt voltak velünk, hát olyan gyorsan elment ez a nyár, hogy csak nézzünk utána. Minden esetre ők részt vettek ebben a nyárban, június 11-én és 13-án érkeztek meg hozzánk, és fantasztikus koncert adtak. Hát ennek a fantasztikus koncertnek nyilvánvalóan egyik örök darabja volt a most következő felvétel, amely a The Unforgiven és az 1991-es Metallica című fekete lemez második kislemezes dala, és az egyén harcáról szól azoknak az erőfeszítései ellen, akik le akarják igázni őt. Lars Ulrich dobos szerint a zenekar egy új típusú balladát akart alkotni, ellentétben az addigiakkal, amelyeknél a lágy verzét egy kemény refrén követte, ennél a dalnál pont fordítva van, ellenőrizzük le, ez a Metallica és a The Unforgiven.

103.9 Rock FM, na azt mondja, hogy az Útinform írja, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban vezessen mindenki óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat, illetve szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllő térségében a leállósávon dolgoznak, a 32-es és a 37-es kilométer között a belső és a külső sáv is le van szűkítve, a munkához kapcsolódóan a korlátozás ideje alatt a Kisbak pihenőhely nem használható. +36 20 99 9 9 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és a rock történelem legdögösebb dalával folytatjuk őket. Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

93.9 Rock FM, hát hölgyeim és uraim, meg volt már a nagy bejelentés, de hát én imádom ezt mondogatni. Bryan Adams 8. alkalommal koncertezik Magyarországon 2026-ban, mégpedig december 16-án lép fel az MVM Dome-ban. Ugye minden második évben fellép Magyarországon, és ez a koncertje már időszerű volt pont ennél fogva, hiszen tavaly nem volt nálunk. A Roll with the Punches turnéval jön, megy a világban, egyébként ő nem tud megülni a fenekén, úgyhogy ezt nyugodtan leszögezhetjük, és mi imádjuk őt, és nagyon-nagyon örülünk, hogy minden második évben jön. Kanada egyik legismertebb zenésze, csak nem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és azt gondolom, hogy igazából ennél többet nem is kell róla mondani, annyit tudunk, hogy szeretjük, szeretjük a fellép nálunk, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy jön Bryan Adams, When You

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is! Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
7: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
8: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongó.

95.3 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája. Hát igen, megyeget az idő, már 9.22-e van, és nagyon reméljük, hogy még ez a jóféle indián nyár szél nélkül természetesen októberre is marad, de ez még a jövő zenéje. Akik most jönnek, azok vannak itt velünk, megéljük a pillanatot, és hát úgy gondolom, hogy azok is éljék meg, akik online streamen tudnak bennünket csak hallgatni, www.rockradio.hu. Igen, és aki dolgozik, jó munkát, ha valaki úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, már érkezik is a Nazareth, Love Hurts című dala, amely 1975-ben jelent meg, de maga a dal akkor már 15 éves volt. Bordeaux Brian írta, és elsőként az Everly Brothers vette fel még 60-ban. Érdekesség, hogy ők kislemezként soha nem adták ki, így az első változat, amelyből valódi sláger lett, Roy Orbison 1961-es feldolgozása volt, de aztán jött 75-ben a Nazareth, és valami olyat csinált belőle, amely örök rock klasszikussá tette. Úgyhogy ők vannak itt, és a Love Hurts.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, szerdán sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten-észak-keleten alakulhatnak ki kisebb záborok, élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18-22 fokot mérhetünk, hát szerintem ez nagyon-nagyon rendben van, úgyhogy ez a 18-22 fok, ez mindenkinek a kedvence, én ebben biztos vagyok, úgy, ahogy Ozzy Osbourne, ez a Crazy Train.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 FM, na ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és egy frenetikus szerdai rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Bon Jovi és a Runaway.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM ízelítő az őszből, ezekben a napokban kellemes délután. Klamoncsák Krisztián vagyok, de tegnap is mondtam már, ma sem győzöm hangsúlyozni, hogy visszatér még a vénasszonyok nyara, hogy mikor, picit várni kell még rá, elmúlik ez a hétvége, tudom még kedv van, ne vetítsem előre a hétvégét, vagy igen? Jó. Szóval hétközepe után kisvártatva hétvége lesz, és miután csütörtökön jön még egy hideg front, ezért nem reménykedhetünk a túlságosan jó időben, legfeljebb 18-19 fok barátságtalan széllel. Hétvégén alakuló időjárás, sok napsütéssel 22-23 fok, és a jövő hét eleje már bíztató, 24-25, esetlegesen 26-27 fokkal. Utóbbi kettőre nem merek megesküdni, de először jöjjön el a napsütötte hétvége, és utána a jövő hét eleje, és beszélünk az ízig-vérig indián nyárról. Nickelback és a Rockstar most a Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0-30-30-9 Roke FM balesetek vannak Budapesten. Roke FM hallgatók tájékoztatása szerint, köszönöm szépen, az egyik a pesti alsórakparton történt, a másik a Krisztina körúton, és van egy harmadik is a Szilágyi Erzsébet fasorban. Amikről én tudok, még útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában, félpályás lezárás van a 22. kerületben a Dévény utcában, és van egy esti sávlezárás tegnap óta a Soroksári úton szombat hajnalig, ez minden este 8 órakor kezdődik. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM 1986 őszénél járunk, amikor Robert Palmer a szóló karrierben óriási domborít az I Didn't Mean to Turn You On című dalával. Ez a méltó folytatása az imént hallott Addicted to Love-nak, ami 86 nyarán vezeti az amerikai slágerlistát. Robert Palmer ezekben az években egyébként is megállíthatatlan, mert hogy 1985-ben még a Power Station-nel hasítanak, mint csapat, amikor a Durán ketté oszlik, és ugye az egyik fele lesz az Arcadia, a másik fele viszont a Power Station, és a Power Station énekese volt Robert Palmer olyan slágerekkel, mint a Some Like It Hot, vagy a Get It On, Bang a Gong. Na de vissza 1986 őszéhez, hiszen a legjobb rockzenék vezetik is az amerikai slágerlistát. Ebben az esetben nem Robert Palmer, hanem Huey Lewis and the News azzal, hogy Stuck With You. További nagyon jók még a Top 40-ben, Daryl Hall és a Dream Time, a saját magának írt szólódal, miközben egyáltalán nem szűnt meg a Daryl Hall és John Oates fémjelezte duó. Aztán még a kanadai Glass Tiger és a Don't Forget Me When I'm Gone, vagy Steve Winwood és a Higher Love, aki szintén a 80-as években akkorát megy a szóló karrierben, mint kevesen, miközben a 60-as években még ő a Spencer Davis Group énekese. És ez az az 1986. szeptember, amikor a Run DMC hozzányúl az Aerosmith Walk This Way című dalához, vagy a Loverboy újra és újra jön a szerelmes balladákkal, többek között azzal, hogy Heaven in Your Eyes. És majdnem kifelejtettem a Miami Vice televíziós sorozatot, ami a 80-as évek közepén egy-két év alatt letarolja a nyugati világot, később aztán Magyarországra is bejön, csak ahhoz már a 90-es éveknek kell jönnie, és Don Johnson a slágerlistákon is óriásit megy, élete egyik legjobb dalával, mert hogy nagyon jól énekel, amellett, hogy a Miami Vice szupersztárja volt a televíziós sorozatban, a dal címe Heartbeat. Ennyit a 86-os sikerekről, még többet a Lordról, mert hogy Magyarország el nem évülő kedvence, ez a dal.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután nagyon-nagyon fontos információ a rajongóknak és az emlékezőknek. Deák, Bill, Gyula hétvége lesz a Rock FM-en most pénteken. Déli 12 órától vasárnap estig elképesztő mennyiségű Bill kapitány dallal és rengeteg információval és történettel. Azt gondolom, hogy a Rock FM méltóképpen emlékezik rá. Már tulajdonképpen abban az órában is, ahogy ez hír volt délelőtt múlt csütörtökön, és aztán óráról órára beszéltünk a legjobb zenékről, és persze a legfontosabb információkról Bill kapitánnyal kapcsolatban, aki évtizedekig olyan slágereket énekelt, mint senki, úgy, ahogy senki. És hát persze a Rock Lexikon is elmaradhatatlan hétvégén, szombaton 18 órától, vasárnap déli 12 órától, na, hogy mind két órában újra és újra énekel Bill kapitány. Kellemes délután kívánok, Klavancse Krisztián vagyok. Az Útinform azt írja, egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat jelenleg az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők, ez pedig az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van. Budapesten baleset történt korábban a Pesti alsórakparton és a Krisztina körúton is. Továbbra is útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában. Van egy félpályás lezárás a 22. kerületben a Dévény utcában, és van egy esti sávlezárás a Soroksári úton tegnaptól, de ez újra és újra az estékben szombat hajnalig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM, sosem voltak jó barátok. Az eredeti előadó Otis Redding és a későbbi feldolgozás a 90-es évekből, a dal címe megmaradt, Hard to Handle, és sosem gondoltuk volna erről a fekete zenéről, pláne fekete zene, hogy alternatív rock lesz a 90-es évek elején. A feldolgozás szenzációs, na de ehhez tudni kell az eredetit is, mert az is szenzációs volt. Hölgyeim és uraim, The Black Rose a Rock FM-en most, a dal

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában, félpályás lezárás van a 22. kerületben a Dévény utcában, és az esti sávlezárás tegnap óta a Soroksári úton minden este 8-kor kezdődik, szombat hajnalig tart. Korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, útszűkület van a 7. kerületben továbbra is a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában, és újabb sávlezárás a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé. További lezárások a fővárosban, a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. Félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Péter Apostol utcában, és a másik félpályás lezárás a 23. kerületben a Köves úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
2: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a Europe óriási sikere és a végső visszaszámlálás, ha nagyon kisarkítom, igaz is, mert hogy egy órával ezelőtt mondtam valamit, ami pénteken déltől indul és vasárnap estig be sem fejeződik, tehát tulajdonképpen kettől már számolhatjuk vissza az órákat és a perceket. Deák Bill Gyulára emlékezik a Rock FM, méghozzá egész hétvégén, ezen a hétvégén, mondom még egyszer, péntek déltől vasárnap estig. A hétvégi műsorrendben természetesen a Rock Lexikon is benne van, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, ott is énekel Bill kapitány méghozzá olyan dalokat, amiket talán soha sehol máshol nem lehet hallani, csak majd itt, a Rock Lexikonban, a Rock FM-en. Kellemes délután kívánok, Klavoncsek Krisztián vagyok, útinform legfrissebb, egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők, ez pedig az M0-as autóút felől érkezőkre is hatással van, már legalább egy órája. Három személyautó ütközött az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom, a torlódás mindkét irányban meghaladja az 1 kilométer. Budapesten is történtek balesetek, olyanokról tudok, mint a 19. kerület Csiki utca, a Krisztina körúton is történt egy, illetve a Szél Kálmán téren is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, Steve Winwood munkássága már a 70-es években szóló karrierbe torkolott, de sosem volt annyira jó, mint a 80-as években. Egy-két órával ezelőtt emlegettem Steve Winwood karrierjét, például az 1986 nyári óriási sikert, a Higher Love-ot. Robert Palmer a Addicted to Love című dalával majdnem egy időben, és tulajdonképpen a nyár és az ősz váltása 1986-ban. Ilyenkor, pont 40 évvel ezelőtt Steve Winwoodnak nem ez volt az egyetlen óriási sikere, a Freedom Overspill legalább ennyire, mint a Don't You Know What Tonight Can Do, és aztán 1988-ban újabb amerikai listavezető sláger, a Roll With It Baby, és a felsorolás megint nem teljes. Az 1986-os dalhoz is mondtam, hogy a 60-as években még ő a Spencer Davis Group egyik énekese. Az elmúlt percekben minden idők legnagyobb slágere a csapattól, a Give Me Some Lovin'. Zenei folytatás a keddi rock délutánban, most Dynamite, a Boom.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

waving your banner all over the place.

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában, félpályás lezárás van a 22. kerületben a Dévény utcában, és az esti sávlezárás tegnap óta a Soroksári úton minden este 8-kor kezdődik, szombat hajnalig tart. Korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a 3. kerületben a Cecz János közben, útszűkület van a 7. kerületben továbbra is a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában, és újabb sávlezárás a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé. További lezárások a fővárosban, a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. Félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Péter Apostol utcában, és a másik félpályás lezárás a 23. kerületben a Köves úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM a 27 fokos sívogató hétvége után hétfőtől picit barátságtalanabb az időjárás. Ilyennek kéne lennie az ősznek, amikor nem forró őszről beszélünk, de néhány helyen ez azért túlzás, mert hogy fagypont közeli állapotok is vannak a hegyvidéki tájakon hajnalban. Egyébként nagy átlagban 8-10 fok körül vannak a hajnali reggeli hőmérsékletek, és a szél miatt hidegebbnek érezzük, de egyébként 18 fok körül akar lenni a napi csúcs. Mire megbarátkoznánk a 18-20 fokkal, addigra csütörtökön megint jön egy hidegfront, és az a kezdődő 20 fokból legfeljebb csak 17-19 fokot csinálna, de utána nem jön több hidegfront, ez a jó hír.

1039 Rock FM, ha kategorizálni szeretnénk az Ossziánt, akkor hard rock, heavy metal mindenféleképpen, és hogyha a Kiss 70-es évekbeli munkásságát vagy 80-as évekbeli munkásságát szeretnénk kategorizálni, hát az az igazság, hogy ennyi évtizeddel később a Kiss már fogalom, olyan, mint egy termék. Persze rockzenét játszottak ők, mondjuk a klasszikus rock korszakban a 70-es években, de ahogy termék lett az Aerosmith is egy-két évtized elmúltával, na ugyanez a Kiss is. Ráadásul ők még ezt megfejelték azzal, hogy 1983-ig kizárólag sminkben jelentek meg. Aztán 83-ban meg megjelentek smink nélkül az MTV-ben, és akkor a rajongók meg megkérdezték, hogy ők kik? Mert hogy még sosem látták smink nélkül a csapattagokat, ehhez is hozzá kellett szokni később. Íme a Kiss a Rock FM-en, a dal címe Likita.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában, félpályás lezárás van a 22. kerületben a Dévény utcában, és az esti sávlezárás tegnap óta a Soroksári úton minden este 8-kor kezdődik, szombat hajnalig tart. Korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Cecz János közben, útszűkület van a 7. kerületben továbbra is a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában, és újabb sávlezárás a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé. További lezárások a fővárosban, a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. Félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Péter Apostol utcában, és a másik félpályás lezárás a 23. kerületben a Köves úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Lakást keres Budapesten? Otthonteremtés vagy befektetés a célja? Válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából! Legyen lakás a Budán, a Dunaparton, saját kikötővel, a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten útszűkület van a 15. kerületben az Árvavár utcában, félpályás lezárás van a 22. kerületben a Dévény utcában, és az esti sávlezárás tegnap óta a Soroksári úton minden este 8-kor kezdődik, szombat hajnalig tart. Korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton, váltakozó irányú forgalom van a harmadik kerületben a Cecz János közben, útszűkület van a 7. kerületben továbbra is a Dohány utca Nyár utca kereszteződésben. Sávlezárás van a 2. kerületben a Pasaréti úton, lezárás a Ditró utcában, és újabb sávlezárás a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé. További lezárások a fővárosban, a 18. kerületben a Nap utcában, a 13. kerületben a Petneházi utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában. Időszakos és szakaszos sávlezárás van a Balatoni úton, és napközbeni lezárás van a 11. kerületben az Albert utcában. Félpályás korlátozás van a 23. kerületben a Haraszti úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Péter Apostol utcában, és a másik félpályás lezárás a 23. kerületben a Köves úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

kibaszhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM. Rock FM.

103.9 Rock-FM a 27 fokos sívogató hétvége után hétfőtől picit barátságtalanabb az időjárás. Ilyennek kéne lennie az ősznek, amikor nem forró őszről beszélünk, de néhány helyen ez azért túlzás, mert hogy fagypont közeli állapotok is vannak a hegyvidéki tájakon hajnalban. Egyébként nagy átlagban 8-10 fok körül vannak a hajnali reggeli hőmérsékletek, és a szél miatt hidegebbnek érezzük, de egyébként 18 fok körül akar lenni a napi csúcs. Mire megbarátkoznánk a 18-20 fokkal, addigra csütörtökön megint jön egy hidegfront, és az a kezdődő 20 fokból legfeljebb csak 17-19 fokot csinálna, de utána nem jön több hidegfront, ez a jó hír, és most már több különböző forrás is egyöntetűen állítja, hogy a hétvége is barátságosabb lesz 22-23 fokkal, és ami még ennél is fontosabb, rengeteg napsütéssel, tehát azt meg melegebbnek fogjuk érezni, és a hajnali felmelegedések noha megállnak 9-10-11-12 fok körül, jövő hét elején inkább már a rengeteg napsütés hatására 24-25, később 26-27 fokok is lehetnek. Ezekben a napokban viszont még csak várjuk a sokkal jobb időt.

103.9 Rock FM, az álomarcú lány mindig jön és mindig megy. 1976 óta így van ez, az volt az az év, amikor az LGT filmhez is írt zenét. Pontosabban ezt a Kenguru című filmhez. Angol nyelvű változat is volt belőle, instrumentális változat is volt belőle a magyar mellett, és azokban az években, a 70-es évek közepén szédítő nyugati karrier is kinézett a csapat számára, de aztán a pártállam közbeszólt, és nem lett belőle semmi. Pláne, hogy Laux József ráadásul még diszidált is, na onnantól kezdve az LGT egy-két évre a szőnyeg szélére került. Bűdi Szili a műsorvezető, most 8 órától Klamancse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torkaszakadt. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, beindul a Rock the Night, kalandra fül!

103.9 Rock FM, szevasztok, én Bűdi Szilárd vagyok, és ez itt a Rock the Night. És hát nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót szeptember 22-én. Ma van az év 265. napja, vagyis már csak 100 nap maradt hátra 2025-ből. Hát ez a különleges nap abból a szempontból is különleges, hogy pontosan innentől kezdve 100 napos visszaszámlálás indul az új évig, úgyhogy lehet venni a centit, lehet vágni. Na és ma a Móricok és a Tamások névnapját ünnepeljük. A Mórica latin Mauritiusból ered, jelentése fekete bőrű szerecsen. A Tamás pedig az arámi ikert jelentésű névből származik. Na hát akkor mindenkinek a boldog névnapját kívánjuk, itt pedig nálunk indulnak a földkerekség legnagyobb slágerei, rock slágerei akarom mondani. Na mindenkinek jó bulit!

93.9 Rock FM. Na hát akkor lássuk, hogy miről híres ez a nap, és kik a ma született bárányok. Hát igaz, hogy nem rocker, de mondjuk a maga nemében talán mondjuk úgy is megítélhetjük. Minden esetre egy fantasztikus világsztárról van szó, akit úgy hívnak, hogy Bocelli. Andrea Bocelli, 1958. szeptember 22-én született. Az olasz tenor, aki a popzenei határokat és a klasszikus határokat átlépve vált világhírűvé. Gyerekkorától látássérült volt, ám ez nem állította meg. Luciano Pavarotti fedezte fel, majd 1990-es évektől vált igazán ismerté. Bocelli több mint 90 millió albumot adott el, és olyan dalokkal írta be magát a zenei történelembe, amelyek egyszerre meghatóak és felemelőek. Az Isten éltesse!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, de jöjjön egy olyan születésnapos, akinek elég sokat köszönhet a rock and roll élet és a party zene is egyaránt, mert hogy sikerült egy olyan dallal előrukolni a most következő születésnaposunknak, amely minden rock diszkóban és hát alapvetően party zenében fellelhető. Na, hát 1968. szeptember 22-én született Joan Jett, a rock and roll ikonikus alakja. The Runaways lázadó lányzenekar tagjaként kezdte, majd Joan Jett and the Blackheart szélén robbant be. I love rock and roll, gyerekek, egy dalt kell írni, mindig meg van mondva a zenészeknek, nem kell több, egy is elég, de komolyan, a többi már az úgy jön magától. Szóval I love rock and roll, és ennyi. Hát ezt mindenki ismeri, rock himnuszok között az egyik legnagyobb klasszikus lett, és hát Joan Jett igazi úttörő volt, nőként a rock egyik kemény terepén tört utat, és máig példakép rengeteg zenész számára, az is terültessék.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

yourself, egésznap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

sola savakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

103.9 Rock FM. Na, jöjjenek a meghökkentő mesék. Mert hogy a mai napon indult el a londoni metró első szakasza 1862-ben, bár hivatalosan 1863-ban nyitották meg a világ legelső föld alatti vasútját, az építési munkák és a tesztüzem már ezen a napon elindult. A londoni Tube mára a világ egyik legismertebb közlekedési hálózata, napi több millió utassal. Hát az érdekessége, hogy a korai időkben a gőzmozdonyok füstje miatt különleges szellőző aknákra volt szükség a város alatt.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. Na hát akkor beszéljünk egy kicsit Ronaldo első BL góljáról, mert hogy hát 2004. szeptember 22-én Cristiano Ronaldo megszerezte első Bajnokok Ligája gólját a Manchester United színeiben. Az akkor még csak 19 éves srác megmutatta, hogy belőle korszakos játékos lesz. Ma már azt hiszem bátran mondhatjuk, hogy minden idők legeredményesebb, hát vagy egyik legeredményesebb játékosaként, BL gólszerzőként tartják számon, és szinte minden rekordot megdöntött, amelyet csak lehetett.

103.9. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1309 Rock FM. No, hát akkor egy kicsi magas kultúra jöjjön. 1791-ben a mai napon mutatták be Mozart utolsó operáját, a Varázs fuvolát. Bécsben került színpadra, és azonnal hatalmas sikert aratott. Az opera nem csak zenei, hanem szimbolikus jelentőségében is különleges. A fény és a sötétség, a tudás és a tudatlanság harcát meséli el. Mozart halála után ez a mű vált az egyik legismertebb és legtöbbet játszott operává a világon.

93.9 Rock FM, mindenkinek rock and roll centrikus estét kívánunk, és hát akkor elmondom a nagy hírt, hogy ezen a napon született Michael Faraday, az elektromágnesesség atya. 1791. szeptember 22-én jött világra az angol fizikus, aki felfedezte az elektromágneses indukciót. Az ő munkásságának köszönhetjük a generátorok, transzformátorok és villanymotorok alapelvét. Faraday autodidakta módon tanult, könyvkötő inasból lett a tudomány egyik legnagyobb alakja.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80

103.9 Rock FM. Hoztam egy kis érdekességet a Hobbit című film forgatásáról. Mert hogy 2009. szeptember 22-én kezdődött a Hobbit trilógia forgatásának előkészítése Új-Zélandon, és az érdekessége, hogy Tolkien regényében is ezen a napon van Bilbo és Frodo születésnapja. Hát nem véletlen tehát, hogy Peter Jackson a dátumot is szimbolikusnak választotta, ezzel a rajongóknak is üzenve a történet és a valóság néha szépen összeér.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, és akkor ebben a pillanatban egy kis sport, mégpedig jön egy kis teniszrekord 1987-ből, mert hogy szeptember 22-én Steffi Graf megszerezte pályafutása első világelsőségét a női teniszezők ranglistáján. A német klasszis később 377 héten át uralta a világranglistát, ami mind a mai napig világrekordnak számít. Egy évvel később pedig történelmet írt azzal, hogy ugyanabban az évben megnyerte mind a 4 Grand Slamet. Ja, és az olimpiát is, ha nem volna elég.

103.9 Rock FM. Na és akkor egy érdekesség az autóipar világából, mert hogy 1927. szeptember 22-én készült el a Ford T-modell utolsó darabja. Ez volt az autó, amely forradalmasította a közlekedést. Sorozatgyártása révén vált elérhetővé a szélesebb rétegek számára. Henry Ford találmánya nem csak a közlekedést, hanem a munkakultúrát is megváltoztatta, hiszen a futószalagos gyártás az iparban teljes paradigmaváltást hozott.

0: legfrissebb rockzenéket.
1: Csak mi játszunk.
0: Csak mi játszunk.
1: Csak itt.
0: 103.9 Rock FM.
2: Elfárna a bébe.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

pieces. You